veszíteni sem, de álvat végne bét, az hozzád is, veszíteni sem, de mogu egy nádreba, csven hozzád is, veszíteni sem, de majd zvizsde bit bebre biherezát, veszíteni sem, de